és tu, o meu amor és tu, o meu amor és tu, o meu amor és tu, o meu amor és tu, o meu amor és tu, o meu amor.